0: biztos fogom menni oda.
1: Ó, neki.
0: Good morning, Trevor.
1: Have a nice day.